0: Debi miziko, poko pase sou Radio Humilité, konen li poko hit.
1: Bonjour. Yeah. Okay.